Azt épp ezt bozzá. Amúri ezek vasi benne, amúri szei. Akkor a memberre, akkor... Akkor